0: online is. BaseFM.hu. Rap, hip-hop,
1: R&B,
0: Bass FM.

I've seen the devil down sunset in every place.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Champ, és Krug, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

96.4.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a poszavakú, beborulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: turned up with my niggas. Ayy. Turned up with my bitches. Ayy. Turned up in my shows, yeah, cause I got that bleach.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Nem korlátozták az ipari felhasználók áramfogyasztását. Visszaesés a dél-balatoni büféknél. Fokozódik a hőség, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari nagyfogyasztók áramfogyasztását. Erről beszélt a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy eddig több mint 300 vállalat jelentette be, önként csökkenti energiafogyasztását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban, és további 270 cég csatlakozik a felhíváshoz. Számos állami cég és önkormányzat, valamint a lakosság is hozzájárult a takarékossághoz. A MÁV ma és holnap délután 5 és este 10 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. Kisebb visszaesés jellemzi a dél-balatoni éttermek és büfék forgalmát. Csak nem 20%-os a csökkenés tavalyhoz képest, a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozók érdekképviselete szerint. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte alig van vendég. Még mindig jellemző az önellátó turizmus, tehát a strandoló családok megveszik a boltban az élelmiszert, és hűtőtáskával indulnak útnak. A velencei tavi vendéglátósok is panaszkodnak, a tó állapota miatt kevesebb a kiránduló, sok kiszolgáló egység lehúzta a rolót. Akcióban a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csak nem 600 helyen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok is a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel.
2: 10 év után ismét Magyarországon lép fel Black Coffee, a Grammy-díjas dél-afrikai DJ és producer augusztus 14-én ad exkluzív koncertet Budapesten. Black Coffee az elmúlt évtizedben a nemzetközi elektronikus zenei élet egyik legismertebb alakjává vált. Meghívták a világ legnagyobb fesztiváljaira, és első dél-afrikai lemezlovasként önálló esttel jelentkezett New Yorkban. Folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk lehet a légmozgás. Délután 37-41 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A

Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni, mint kapni.

ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: A Blink.
1: A Komám. A Címbim. Ja, az nem, az nem, az...
0: Az nyújt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: Akadozik az ivóvízellátás. Rendkívüli egyeztetés lesz a hőség miatt. Lefújták a razziát. Önök Gál Ildikót hallják. Az ország több pontján is akadozik az ivóvízellátása súlyos asszály miatt. 10-20 településen lehet gond. A takarékos vízhasználat miatt már csökkent a fogyasztás. Magyar Péter miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után közölte, ott, ahol vízkorlátozás van érvényben, fontos, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet autómosásra, öntözésre vagy medencék feltöltésére. Délelőtt rendkívüli egyeztetést tartanak a Sándor palotában a hőség miatt. Forstoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatáskörében eljárva sürgős tájékoztatást kért Magyar Péter miniszterelnöktől a kormány eddigi és tervezett intézkedéseiről. A házelnök a találkozóra a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta. A kánikula miatt egyébként a héten nem lesz megtartva a rendkívüli plenáris ülés a parlamentben. Lefújta a rendőrség is a hétre tervezett sebességmérő akcióját a hőség okán. A gyorshajtókra vadásztak volna augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. A melegben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért arra kérnek mindenkit, hogy a megszokottnál körültekintőbben vezessen, gondoskodjon a folyadékpótlásról és iktasson be kisebb pihenőket. Közelebb került az 50 éves hévjárművek cseréje, megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT. Így még idén kiírhatják az új szerelvények és a 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az iskolapattól az első munkahelyik című program teszt jelleggel indul a 2026-27-es tanévben, és a hátrányos helyzetű fiataloknak segít elkerülni a lemorzsolódást, emellett gyakorlati tudást és vállalkozói mintát ad, mondta rádiónknak Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmány ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog, a mentorálás.
1: Forró napok előtt állunk, folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős, ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza-fam, Rap Hip Hop R&B, hihetetlenül jó hétfőt és kellemes hétkezdés mindenkinek. A mikrofonnál RT, tartsatok velem ma is, megéri, amivel nyitom a következő 4 órát, az egy hazai 3-as kollab, Burai GVM is, és egy szuper dal. Engedj el, itt a 96 Ibiza-famen. Kezdünk!

minden alkalom. Hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom. De ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz. Ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem. Amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első. Úgyhogy te mész.

Visszafem, rap, hip-hop, R&B. Van a klipben esküvői trollkodás, vidámság, mosolykodás, pálinka, minden, ami kell. Jönnek a Balmás srácok és a Playboy.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Azt mondtam, hogy a GNX album nagyon nagyot tarolt, és tényleg meghozta az előadók számára az elvárt sikereket. Mondom, melyik listán nyitott első helyen? A UK Hip Hop R&B listán, a US Billboard Hot 100 listán, a US R&B Hip Hop Songs listán, a US Pop Airplay listán, a szintén a US R&B Hip Hop Airplay listán, és a US Rhythmic Airplay listán is. Ez csak a megjelenés, és azért még hosszasan lehetne sorolni a dobogós helyeket, illetőleg még van jó pár első helye, vagyis jön nálunk Kendrick Lamar SZA kombója, és érkezik a Latter. Itt a 96-nyi Beats FM-en. Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96-4 Beats FM. Hírek.
2: Nem korlátozták az ipari felhasználók áramfogyasztását, visszaesés a dél-balatoni büféknél, fokozódik a hőség, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari nagyfogyasztók áramfogyasztását. Erről beszélt a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy eddig több mint 300 vállalat jelentette be, önként csökkenti energiafogyasztását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban, és további 270 cég csatlakozik a felhíváshoz. Számos állami cég és önkormányzat, valamint a lakosság is hozzájárult a takarékossághoz. A MÁV ma és holnap délután 5 és este 10 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. Kisebb visszaesés jellemzi a dél-balatoni éttermek és büfék forgalmát. Csak nem 20%-os a csökkenés tavalyhoz képest, a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozók érdekképviselete szerint. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte alig van vendég. Még mindig jellemző az önellátó turizmus, tehát a strandoló családok megveszik a boltban az élelmiszert, és hűtőtáskával indulnak útnak. A velencei tavi vendéglátósok is panaszkodnak, a tó állapota miatt kevesebb a kiránduló, sok kiszolgáló egység lehúzta a rolót. Akcióban a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csak nem 600 helyen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A higiénikus közmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok is a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel.
2: 10 év után ismét Magyarországon lép fel Black Coffee, a Grammy-díjas dél-afrikai DJ és producer augusztus 14-én ad exkluzív koncertet Budapesten. Black Coffee az elmúlt évtizedben a nemzetközi elektronikus zenei élet egyik legismertebb alakjává vált. Meghívták a világ legnagyobb fesztiváljaira, és első dél-afrikai lemezlovasként önálló esttel jelentkezett New Yorkban. Folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk lehet a légmozgás. Délután 37-41 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, kellemes hétfőt és kellemes ébredezést, attól függ, melyik fázisban vagytok. A mikrofonnál Erpi. Magyar vonalra fogunk rákanyarodni, méghozzá egy modern szerelmi vallomásra. Érkezik nálunk Manuel, és hát beszél arról az időszakról, amikor még gyenge volt. Érkezik nálunk a Need You Puha, itt a 96 Bass FM-en.

0: közlekedés.
1: Szuper hétfőt mindenkinek, és kellemes tartott. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket mellé. Félpályás lezárásra kell készülnötök Budán, Budafokon, a 22. kerületben, a Szabadkai utcában, amely közelesik a Borszülő utcához. Ez az info hasznos lehet. Érkezik egy nagy klasszikus a 90-es évek derekáról, MC Hammer, You Can Touch This, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-964-99-99. Can't touch this. Can't touch this. Touch this.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval, kezdem a legtapasztaltabbal, ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna, kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboi Cardival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B Hip Hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 BSFM-en. To be popular, that's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Akadozik az ivóvízellátás. Rendkívüli egyeztetés lesz a hőség miatt. Lefújták a razziát, önök Gál Ildikót hallják. Az ország több pontján is akadozik az ivóvíz ellátása súlyos asszály miatt. 10-20 településen lehet gond. A takarékos vízhasználat miatt már csökkent a fogyasztás. Magyar Péter miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után közölte, ott, ahol vízkorlátozás van érvényben, fontos, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet autómosásra, öntözésre vagy medencék feltöltésére. Délelőtt rendkívüli egyeztetést tartanak a Sándor palotában a hőség miatt. Forstoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatáskörében eljárva sürgős tájékoztatást kért Magyar Péter miniszterelnöktől a kormány eddigi és tervezett intézkedéseiről. A házelnök a találkozóra a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta. A kánikula miatt egyébként a héten nem lesz megtartva a rendkívüli plenáris ülés a parlamentben. Lefújta a rendőrség is a hétre tervezett sebességmérő akcióját a hőség okán. A gyorshajtókra vadásztak volna augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. A melegben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért arra kérnek mindenkit, hogy a megszokottnál körültekintőbben vezessen, gondoskodjon a folyadékpótlásról és iktasson be kisebb pihenőket. Közelebb került az 50 éves hévjárművek cseréje, megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják az új szerelvények és a 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az iskolapadtól az első munkahelyig című program teszt jelleggel indul a 2026-27-es tanévben, és a hátrányos helyzetű fiataloknak segít elkerülni a lemorzsolódást, emellett gyakorlati tudást és vállalkozói mintát ad, mondta rádiónknak Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
3: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog, a mentorálás.
2: Forró napok előtt állunk, folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős, ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.7 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper hétfőd nektek, a mikrofonnál RP, jön Vézsi Rézműves, nagy sikerű közöse. Várj meg, itt a kedvenc rádiótokban.

0: közlekedés.
1: Kellemes hétfőt, kellemes tartott és balesetmentes haladást egész napra. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Sávlezárásra kell készülnötök a harmadik kerületben a Bécsi úton, illetőleg a Vörösvári úton, a kifelé eső részen, ha itt autóztok vagy itt közlekedtek. Ez az info hasznos lehet. Jön Hanuman Kind Kolmi közöse, az indiai gyorsvonat, és érkeznek a nagy kutyák. Dübörög a Big Dogs, itt a 96 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Várj, tényleg bennem van-e a hiba, hogyha nekem írogat a csaj, de van egy palia, túl jó játékos vagyok, nekem már szar ez a liga. 1+1=3, ez matematika. Londonban forgott a magyar klip, 2 előadó jegyzi, egyik Tideni, másik Jabber, érkezik az ő közösük, a nagy sikerű Gáz. Itt a 96.4 Beast FM-en azonnal mutatom, miről van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Kritikus napok az energiaellátásban. Javulhat a Velencei tó állapota. Baj van több szúnyogriasztóval. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. A magyar áramellátási kapacitás harmadát kell pótolni a paksi atomerőmű kiesése után, ezért kritikus napok jönnek az energiaellátásban. Magyar Péter miniszterelnök videóüzenetében példátlan összefogásról beszélt, a napokban sok nagyvállalat önként ütemezte át energiafelhasználását, de a lakossági spórolás is rengeteget számít. Hozzátette, egyelőre nincs szükség kötelező energiakorlátozási intézkedésekre a vállalatok részéről. A kormányfő a vízhiánnyal összefüggésben megjegyezte, több településen locsolási tilalom, vízkorlátozás van érvényben, ahol kell, ott vízosztással segítenek. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál, kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat. Ezt az élő környezetért felelős miniszter közölte. Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy eltávolítsák a felhalmozódott lágy iszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Horvátországban is tombol a hőség. A kánikulában több kilométeres torlódások alakultak ki az utakon hétvégén. Az országban egyébként több térségben, például Fiume, Zágráb, Split és Dubrovnik környékére is vörös riasztást adtak ki a hőség miatt. A helyiek ivóvízzel segítik a melegben veszteglő utazókat. Sajtóhírek szerint még rosszabb a helyzetük a Montenegró felé tartó autósoknak a horvát-montenegrói határátkelőn. Nekik több mint egy napos várakozásra kell számítaniuk. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható, magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
2: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik, néhány illóolajat is hirdetnek.
1: Folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk lehet a légmozgás. Délután 37-41 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Megyünk tovább egy nigériai gyökerekkel bíró előadóval. Megkockáztatom, hogy Nigéria egyik, ha nem a leghíresebb előadója most már. Ő nem más, mint Burna Boy. Shakirával közösen a VB dal nagyon nagyot lendített a karrierjén. Tulajdonképpen az a dal világ elsővé avanzsált őt a YouTube listákon. Ez egy korábbi alkotása, de ennek kapcsán sincsen oka panaszra, hiszen több százmilliós ligában focizik. Vagyis érkezik nálunk Burna Boy és a City Boys. Itt a 96 Bass FM-en.

0: Vízközlekedés.
1: Mindenkinek kellemes napot, és nagy pacsi minden bészesnek, aki minket pörget. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Tart még a sávlezárás a Dózsa-György úton, illetőleg a Vágány utcában. Ha ide terveznétek haladni, akkor ez az info hasznos lehet. Jön egy nagy klasszikus, sokunk kedvence. 1995-ből egy filmzene kapcsán vált ismerté, azóta már önmagában is mindenki szereti. Coolio, Elvi és a legendás Gangsta's Paradise. Hétfő reggel is a 96.4 Bészefemen.
0: Dugó, baleset 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: 2024. július 6-án döntött úgy, hogy megjelenteti ezt a videóklipet, illetőleg ezt a dalt. Ő nem más, mint Tommy Richman, és érkezik a már 110 millió feletti ligában játszó Million Dollar Baby. Itt a 96.4.

0: 96 műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
4: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. 96.4. BSFM. Hírek.
5: Nem korlátozták az ipari felhasználók áramfogyasztását, visszaesés a dél-balatoni büféknél, fokozódik a kánikula. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari nagyfogyasztók áramfogyasztását. Erről beszélt a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy eddig több mint 300 vállalat jelentette be, önként csökkenti energiafogyasztását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban, és további 270 cég csatlakozik a felhíváshoz. Számos állami cég és önkormányzat, valamint a lakosság is hozzájárult a takarékossághoz. A MÁV ma és holnap délután 5 és este 10 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. Kisebb visszaesés jellemzi a dél-balatoni éttermek és büfék forgalmát. Csak nem 20%-os a csökkenés tavalyhoz képest, a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozók érdekképviselete szerint. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte alig van vendég. Még mindig jellemző az önellátó turizmus, tehát a strandoló családok megveszik a boltban az élelmiszert, és hűtőtáskával indulnak útnak. A velencei tavi vendéglátósok is panaszkodnak, a tó állapota miatt kevesebb a kiránduló, sok kiszolgáló egység lehúzta a rolót. Akcióban a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csak nem 600 helyen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
6: A higiénikus közmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok is a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos, a strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel.
5: 10 év után ismét Magyarországon lép fel Black Coffee, a Grammy-díjas dél-afrikai DJ és producer augusztus 14-én ad exkluzív koncertet Budapesten. Black Coffee az elmúlt évtizedben a nemzetközi elektronikus zenei élet egyik legismertebb alakjává vált. Meghívták a világ legnagyobb fesztiváljaira, és első dél-afrikai lemezlovasként önálló esttel jelentkezett New Yorkban. Forró napok előtt állunk, folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős, ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek kellemes hétfő reggelt. A mikrofonnál Erpi. Telefon, SMS, Viber 0620 96 499 99. Magyar vonalra váltunk. Egy jó pár éve kezdett csak bele a szakmába, viszont úgy tűnik, hogy egyre többen szeretik és egyre jobban ismerik a nevét. Jön nálunk Bongor, érkezik tőle az oxigén hiány itt a Ibiza FM-en.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A következő dalhoz forgott egy videóklip, de tulajdonképpen olyan, mint egy úti vlog. Az élményeiket dolgozzák föl. Nyilván azért van benne egy-két beállítás, de ezt nem bánja senki. 31 millió fölött jár már a nézettség. 24. július 5-én látott napvilágot a világhálón. Érkezik egy jó hazai hármas, Dash, Young Fly, Azaria, és jön tőlük a Backpack. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.7 Bass FM.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: A következő órát a Camptoni rap szamurája nyitom, akire ő ráfogja a nyelvét, annak valamilyen hullani fog. Minimum az egója, illetőleg a renoméja. Egészen jól nyitott egyébként a chartokon a megjelenéskor. Az Egyesült Államokban az R&B listán a Billboardon első helyen, egyébként a svédeknél második helyen, Ausztráliában 11. helyen nyitott. Nem mellesleg Új-Zélandon dobott azért össze magának egy aranyat. Érkezik Kendrick Lamar, Ézi Csike közöse, és dübörög a Peekaboo. Itt a 96.4 Base FM-en.
2: I just put them bookers in my chain. Peekaboo, 80 pointers like a Kobe game. Peekaboo, 7-6-2s, I make them plank. Peekaboo, popping out, you better smell my name.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. Hírek.
3: Akadozik az ivóvízellátás. Rendkívüli egyeztetés lesz a Sándor palotában. Lefújták a rendőrségi razziát. Önök Gál Ildikót hallják. Az ország több pontján is akadozik az ivóvízellátása súlyos asszály miatt. 10-20 településen lehet gond. A takarékos vízhasználat miatt már csökkent a fogyasztás. Magyar Péter miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után közölte, ott, ahol vízkorlátozás van érvényben, fontos, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet autómosásra, öntözésre vagy medencék feltöltésére. Délelőtt rendkívüli egyeztetést tartanak a Sándor palotában a hőség miatt. Forstoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatáskörében eljárva sürgős tájékoztatást kért Magyar Péter miniszterelnöktől a kormány eddigi és tervezett intézkedéseiről. A házelnök a találkozóra a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta. A kánikula miatt egyébként a héten nem lesz megtartva a rendkívüli plenáris ülés a parlamentben. Lefújta a rendőrség is a hétre tervezett sebességmérő akcióját a hőség okán. A gyorshajtókra vadásztak volna augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. A melegben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért arra kérnek mindenkit, hogy a megszokottnál körültekintőbben vezessen, gondoskodjon a folyadékpótlásról és iktasson be kisebb pihenőket. Közelebb került az 50 éves hévjárművek cseréje, megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják az új szerelvények és a 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az iskolapadtól az első munkahelyig című program teszt jelleggel indul a 2026-27-es tanévben, és a hátrányos helyzetű fiataloknak segít elkerülni a lemorzsolódást, emellett gyakorlati tudást és vállalkozói mintát ad, mondta rádiónknak Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
4: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog, a mentorálás.
3: Folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk lehet a légmozgás. Délután 37-41 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, kellemes hétfőt mindenkinek. Száguldunk tovább magyar vonalon, jön Diaz Menta és a Méreg. Hiába

0: Vízközlekedés.
1: Mindenkinek dinamikus napot, és remélem, hogy balesetmentesen mindenki odaér, ahova szeretne. Már is mondom hozzá a részleteket. Budára látogatunk, konkrétan a 12. kerületbe, ahol is napközbeni félpályás lezárásra kell készülnötök az 5-ös úton, amely közelesik a Mennyit úthoz. A budaiaknak és az erre haladóknak ez az info hasznos lehet. Jön SM Curtis közöse, Feldobott érme. Itt a kedvenc rádiótokban a hétkezdéskor is, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Jack Harlow a cukiság faktor kimaxolta a következő dalhoz forgott videóklipben, ez nem más, mint a Lovin' on Me. Bőven a 225 millió feletti ligában focizik, nagyon-nagyon népszerű, nagyon jól nyitott a csártokon, az Egyesült Királyságban megcsípett egy kétszeres platinát, Kanadában hétszeres platinát, és az Egyesült Államokban pedig egy négyszeres platinát, úgyhogy friss előadónak viszonylag friss dalaként azért ez egy elég erős belépő volt. Jön tehát Jack Harlow, Lovin' on Me, itt a 96.4 BSFM. Whips and chains and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me, baby. Whip your lovin' on me.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
3: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
4: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Auto. Budapest, Üllői út 822.
5: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
0: Reklámot hallottak. 96.4 BSFM. Hírek.
6: Kritikus napok az energiaellátásban. Javítanak a Velencei tó állapotán. Gond lehet a szúnyogriasztókkal. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. A magyar áramellátási kapacitás harmadát kell pótolni a paksi atomerőmű kiesése után. Ezért kritikus napok jönnek az energiaellátásban. Magyar Péter miniszterelnök videóüzenetében példátlan összefogásról beszélt, a napokban sok nagyvállalat önként ütemezte át energiafelhasználását, de a lakossági spórolás is rengeteget számít. Hozzátette, egyelőre nincs szükség kötelező energiakorlátozási intézkedésekre a vállalatok részéről. A kormányfő a vízhiánnyal összefüggésben megjegyezte, több településen locsolási tilalom, vízkorlátozás van érvényben, ahol kell, ott vízosztással segítenek. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál, kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat. Ezt az élő környezetért felelős miniszter közölte. Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy eltávolítsák a felhalmozódott lágy iszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Horvátországban is tombol a hőség. A kánikulában több kilométeres torlódások alakultak ki az utakon hétvégén. Az országban egyébként több térségben, például Fiume, Zágráb, Split és Dubrovnik környékére is vörös riasztást adtak ki a hőség miatt. A helyiek ivóvízzel segítik a melegben veszteglő utazókat. Sajtóhírek szerint még rosszabb a helyzetük a Montenegró felé tartó autósoknak a horvát-montenegrói határátkelőn. Nekik több mint egy napos várakozásra kell számítaniuk. Csak engedélyezett szúnyogriasztó szereket használjunk, erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható, magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
7: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik, néhány illóolajat is hirdetnek.
6: Forró napok előtt állunk, folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős, ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. 1995-ig ugrunk vissza Oaklandbe, és egy olyan ikonikus dallal, amely az Operation Stacola albumon kapott helyet. Igen, csak jól kinőtte mind az albumot, mind a csapatot. Tulajdonképpen ez az egyik fémjelzett dal. Ha valaki meghallja, egyből tudja, hogy kikről van szó. Ugye ez az I've Got Five On It, ugyanakkor pedig egy olyan tevékenységi körhöz kapcsolódik, amely hát illegális, de sokan élnek vele, többek között az Egyesült Államokban is. Megyünk tovább. Rengetegen dolgozták fel a következő dalt, nem véletlenül Kuldalán ütte ki magát, tehát jön Lunis, I've Got Five On It. Én ma a srácokkal búcsúzom, holnap reggel 6-tól várok mindenkit tengermély tisztelettel és szeretettel. A mikrofonnál Árpi volt, mindenkinek szép napot, pacsi!

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább két hazai előadóval, az egyik Pifu, a másik pedig Marics Peti, és hát rengeteg huncut, elrejtés, üzenet és információt találta a következő dalban. Nagyon-nagyon népszerű, nagyon szerették a párosnak ezt a dalát. Érkezik tőlük a Schwindler itt a 96.4 BFM-en, és ez speciálba az anyukáknak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Nincs áramkorlátozás az ipari felhasználóknál, visszaesett a dél-balatoni büfék forgalma. Fokozódik a hőség, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari nagyfogyasztók áramfogyasztását. Erről beszélt a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy eddig több mint 300 vállalat jelentette be, önként csökkenti energiafogyasztását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban, és további 270 cég csatlakozik a felhíváshoz. Számos állami cég és önkormányzat, valamint a lakosság is hozzájárult a takarékossághoz. A MÁV ma és holnap délután 5 és este 10 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. Kisebb visszaesés jellemzi a dél-balatoni éttermek és büfék forgalmát. Csak nem 20%-os a csökkenés tavalyhoz képest, a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozók érdekképviselete szerint. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte alig van vendég. Még mindig jellemző az önellátó turizmus, tehát a strandoló családok megveszik a boltban az élelmiszert, és hűtőtáskával indulnak útnak. A velencei tavi vendéglátósok is panaszkodnak, a tó állapota miatt kevesebb a kiránduló, sok kiszolgáló egység lehúzta a rolót. Akcióban a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csak nem 600 helyen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok is a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel.
2: 10 év után ismét Magyarországon lép fel Black Coffee, a Grammy-díjas dél-afrikai DJ és producer augusztus 14-én ad exkluzív koncertet Budapesten. Black Coffee az elmúlt évtizedben a nemzetközi elektronikus zenei élet egyik legismertebb alakjává vált. Meghívták a világ legnagyobb fesztiváljaira, és első dél-afrikai lemezlovasként önálló esttel jelentkezett New Yorkban. Forró napok előtt állunk, folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős, ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.1 Bass FM, Rappipap R&B, érkezik Sassy a dala, ami konkrétan arról szól, hogy nem más validáljon, hanem legyél te a saját főnököd. Oké, akkor 3 perc pihenő a Bossappal.

0: Oyeke, dama, oyeke, jello, oyeke, jowo, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: 96.4 Bassa FM, Refépep, R&B, Tidenél Szakács Gergő ebben a dalban azt a pillanatot fogja meg, amikor nem a flex számít, hanem az, hogy ki az, aki melletted van, amikor lekapcsolták a reflektort.

0: I need that. 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: A Bizhez zenékkel előnyben ebben a hatalmas nagy forróságban is veletek együtt a következő órát bontsuk meg Doja Cattel. Itt lesz az Agora Hills.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.8 BSFM Rap Hibá Per MV önmagát beteljesítő jóslatként érkezik Tideni dala, mert amikor ezt a számot írta, akkor még nem voltak annyira teltházasak a buliai, azóta pedig nézzétek meg a filmet, amit alkotott magáról. Itt

96.1 Bézta FM, Repébe FRMB, a pogány induló az a srác, akiről még mindig sokan próbálják eldönteni, hogy repet hallanak, vagy pedig egy komplett jelenséget. Szerintem amúgy már nagyon régen az utóbbi, az Afrobeat pedig hozza ezt a nyers, szabálytalan világot, amire hétfő alkalmával rá

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz.

0: FM 96.4 BSFM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: bandit.
1: 96.4 Bills FM, Rap Hip-Hop R&B. Hogyha azt hiszed, hogy a dembó csak annyi, hogy valaki rázza magát egy medence melletti napszemüvegben. Hát üdv a valóságban, ez egy komplett karibi életérzés, Noti Natasával a Bills-en.

0: we got all these temptations like the group from Motown. And I'm player like the crew that came up through my hometown.
1: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
2: 0629649999 a kedvenc számaitok ma. Nyugodtan célozzatok minket Viberes üzikkel, és így folytatjuk zene ügyében is Dese Jánkfejjel és Azival. Itt lesz a Bakva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
6: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Lady!

0: has entered the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.4 Bass FM, Repipap R&B. Zsudla és Lilfek együtt olyan páros, mint amikor a melankólia kezet fog a flegmalazasággal, mondjuk az, ahogy lehet kezet fogni. Na hát, bocs, ezek a szóképek jutnak erre a forró hétfőre, tőlem nektek és

96.1 Bass FM, Rappiben per MB. Travis Scott érkezik és megint bebizonyítja, hogy nála egy új dal nem csupán egy megjelenés, hanem egy konkrét esemény. Nagy motorok, nagy energia, nagy ego és nagy hangerő a 4x4-on a Bass-en.

94 BSFM, Repipep, R&B, Bruno, Spak és Valmar összerakták azt a dalt, ahol a hétköznapi élet egy pillanatra átmegy luxus klipbe. Napfény, lazaság, nagy tervek, legalábbis fejben. Mert a valóságban azért hó vége felé gyakran nem ezt látjuk. Egy a szerencsénk, hogy hó eleje van, és itt a kedvenc rádiótokban a legjobb észre zenékkel tervezzük a hetet. Itt a Baby. A

0: 96.4 BSFM, Repipa, PRMB, Paragujanka vagyok, és jövök veletek a következő 60 percre, így.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Revivap R&B, az érkező BSP zenekar elég jól ráérzett arra a piaci részre, hogy kell egy fiú banda, és sokszor kell hozzá egy női hang, akikkel el lehet adni a még érzelmesebb dalokat, így a kedvenc rádiótokban már nem az első kollabjuk Nagy Bogival, az Always Be Mine.

96.4 Bass FM, Repívebb R&B, miért ne hoznánk buli kompatibilis zenéket így hétfőn is. A kedvenc rádiótokba a túlélésről szerintem Beton Hoffi ír a legjobban.

96.4 Pulse FM, Rapivel PRMB. Azt szokás mondani, hogy úriember biztosan nem fogad. Central Cee és Lil Baby a biztossal viszont licitál. A kedvenc rádiótokban mindig van egy léc, ami feljebb kerül, mint gondolnátok. Itt a Band for Band.

96.4 Bézze FM, Revive R&B, érkezik Manuel szerint a filmes dala, olyan, mintha egy furcsa éjszakai sztori első fejezete lenne, ahol senki sem tudja, hogy pontosan mi történt.

0: 96.4. Beast FM. Rap. Hip Hop.
1: 0629649999. Ezen a számon a folytatásban már Brida Biához tudtok becsörögni. Én köszi, hogy ma eddig itt voltatok. Faragoljon kennak hívnak, és holnap kezdjük a legkirályabb észre zenékkel reggel 10-kor. Addig is vigyázzatok magatokra. Most érkezik Judo és a Sötét.
2: Mikor a sötét a szál, a szíre fáj, ahogy...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: Kaisai.hu.
6: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért. MacBook Neo 249.990 forintért. AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

98.6 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben hozom a kedvenceinket, olyan zenéket, mint például Eminemtől a Without Me, itt a 96.4-en.

Az ABC FM rap, hip-hop, R&B, Post Malone egy igazi túlélő. Saját elmondása szerint felkészült a világ végére, vagy egy esetleges társadalmi összeomlásra. Van egy birtoka Utah államban, aminek van saját áramforrása, élelmiszertartalékai és komoly fegyvergyűjteménye is. Pörögjön tőle a Wow című zenéje a 96.4-en.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. A rajongók mindig el vannak képedve azon, hogy Doja Catnek milyen jó a mozgása, de ez nem véletlen, ugyanis Los Angelesben tagja volt egy helyi breakdance crewnak. Tínédzserként rendszeresen indult és nyert is táncversenyeket. Pörögjön tőle az Agora Hills a 96.4-en.

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B. Jöjjön most egy olyan zene, ami a dropolása után 13 hétig volt a Billboard Hot 100 élén. Ez a Lorer, Kendrick Lamartól és SZA-tól. Itt

Mit rólam beszélnek, bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
1: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

94 Beast FM, rap, hip-hop, R&B, én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, ő pedig Cardi B, aki előadja nekünk az Enough trackjét, itt a 96.4.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. A Sugar Hill Gang-en megyünk tovább. A Rapper's Delight eredeti verziója egy 14 perces track, amit a srácok konkrétan egyetlen tékkel, egyetlen nekifutással vettek fel. Mutatom is, itt a Biz-en.

is Base FM. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 96.4 Rap Hip Hop R&B.
1: Yeah, yeah. Two.
2: Metro.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni, a megújult weboldalunkon, a bfm.hu-n, hogy ne maradjatok le az olyan zenékről, mint Henry Mankind-tól a Big Dogs,

0: FM.
1: Kaja. Rockstar vagyok, ez az élet menetleg, sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek, hoppá, ő már éjjel felé.

0: was into the chain. Like, he get behind and he like, damn. He like, Ice, keep on doing that dance.
1: 96.7 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Egy olyan rapperrel megyünk tovább, aki hatalmas rekordot döntött az idejében. Ő volt az első olyan előadó művész, akinek 5 egymást követő stúdióalbuma is a Billboard 200-as lista.

ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM. He passed me the ball. He never passed me the ball.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Olyan finomságokat is hozok, mint például 50 Cent-től a Just a Lil Beat, a 96.4.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Érkezik Mike Will Made It, Juicy J-el, Miley Cyrus-szal és Wiz Khalifával. Ez a 23, a Beats-en.

0: 10 közlekedés.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Torlódás van a 11. kerületben a Bartók Béla úton, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban öltök, sok-sok kitartást kívánok. Érkezik hozzánk Tídeni, ha elmegyek, a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Burna Boy a mai napig támogatja a szülővárosát. Több ezer családnak segített már, biztosított élelmiszert és egészségügyi csomagokat is. Pörögjön tőle a City Boys a 96.4-en.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: Azonnal folytatjuk. Nem sokára érkezik hozzánk egy nagyon menő csajszi, aki nem más, mint Doja Cat. Ez lesz tőle az Agora Hills a 96.4-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
3: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12 millió 590 ezer forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
6: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
7: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
9: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: 96 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Olyan előadó művészeket hozok, mint például a Hősök, Digo, Sziszka Finucci, T-Kid, SM, Sub-Bassmaster és Brass. Ők mindegy zenében. Ez a Szófel 3, a 96.4-en.
1: Szófel! Yeah!

0: Bízközlekedés.
1: 96.4 Bíz FM, Rap, Hip Hop, R&B. A 21. kerületben lassú a haladás kifelé a Weissmann-Fried úton, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. A Diazmentától pörög a méreg, itt a Bízen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Sokszor mondom nektek, hogy most figyeljetek, milyen menő zenével megyünk tovább. Nos, ez a következőre tényleg teljes mértékben igaz. Készítsd a kezed, mert feltekered a hangerőt. Ez az All Eyes on Me, Tupac-től, a 96.4-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Imbrida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most elköszönök, mert Revolution átveszi a stúdiót, de Shell is a Winnie Pooh-val indít majd, itt a 96.4-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért. MacBook Neo 249.990 forintért. AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult Centerben, az Alléban.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Ladies and gentlemen!

0: 96 Beats FM, Rappi Papa, NBA Revolution vagyok, indulunk még hozzá Da Babyvel és Roddy Riccsel, ez pedig Rockstar című dalok itt a Beats FM-en.
1: I pull up, like, how you pull up, baby, how you pull up, how you pull up, I pull up, self in the kitchen,

alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: Pénzközlekedés. Én pedig Revolution vagyok. Lezárások a 7. kerületben, méghozzá a Madách Imre térnél. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót. Cserébe egy kiváló magyar kollabbal megyünk tovább. Érkezik az ifjú tehetség Belánó, és hozzá fognak csatlakozni a BSV srácok. Ez pedig nem más, mint Bullshit című közös daluk, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 964 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lesz. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a poszava, kupe barulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet,

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, ez alatt az idő alatt továbbra is tudtok üzenni. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Outkezdték ikonikus dala Miss Jackson, után pedig Manuellel és Tidenivel fogunk tovább menni, és a két srác összedobott egy nagyon-nagyon jó kis dalt, aminek a címe talán. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább VZ és Rézműves Várj meg című slágere után, és én azt gondolom, hogy minden előadónak van egy idolja, és szerencsés esetben akár találkozhat is ezzel az idollal, illetve még szerencsésebb esetben talán fel is dolgozhatja az egyik slágerét. Shensia pontosan így volt Blue Country-lel, amikor is hozzányúlt Heat 'Em Up Style című hatalmas slágeréhez, és megalkotta belőle ezt a következő dalt. Ez a Boss Up.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. A lezárás a 6. kerületben, méghozzá a Szondi utcában, illetve az Ötvös utcában is. Nagyon szépen köszönjük, srácok, ezt a hasznos infót. Mi pedig gurulunk is tovább Pifuval és Marics Petivel, és közös dalukkal, aminek a címe Svindler. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Ne feledjétek, online is tudtok minket hallgatni bfm.hu weboldalunk segítségével. Felmentek erre a weboldalra, középen fölmennyomjátok a play gombot, és már szól is az ifjú titán Morion S, ez az Ára című slágere. Ez a dal is exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban a BFM-en. Nagy erőnk!

96. Bass FM Rap Hip Hop R&B. Egy egykori Black Eyed Peas tag Fergie-nek a Glamorous című slágerét dolgozta fel Jack Harlow, amikor is megalkotta ezt a következő dalát. Ez a First Class itt a kedvenc rádiótokban a 96. Bass FM-en.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-964-9999-es telefonszámon. Istenétesen mai szülinaposainkat, Szilvit, Tomit, illetve Lilit, nektek szóljon Manuel és Morianez közös dala, ez a Voodoo Baba, itt a Bass FM.

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kid Laroi Girls című slágere után magyar vizekre elvezünk, jön a nagy visszatérő MC Gőz, ez pedig Te című slágere itt a BSFM.

Lesz itt majd Dice-om a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B, Ice Cube ikonikus slágere, a Check Yourself után gurulunk is tovább Brunoval és Spackkal, tőlük is szóljon Vakmeleg című daluk, itt a kedvenc rádiótokban. Tudom.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Manuel Négyú című dala után pedig nagyon-nagyon figyeltek, ha szeretitek a jó kis West Coast Hip Hop zenét, ugyanis egy igazi ínyentséggel megyünk tovább. Jön Dr. Dre, Snoop Dogg, ez pedig a Still D.R.E.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B zárul már a Revolution munkatára Tideni és Manuel Jóga című slágerével. Ezzel búcsúzom ma estére tőletek, találkozunk holnap este 6-kor. Azt

96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ K.

van Bill Hickok, Béki Bandita, mint a Bizki csempész. Kú, sose tudod, hogy ki van vele? Az a

96.4. Base FM. Base FM. Party Mix.

Tamo, oh yeah, Jello, oh yeah,

te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemét, stici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donny Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérült Jane. Ha bekerülsz a sírja, hogy nyisd a gácsit, egyik

R&B egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Let me take it to the max. Rap, hip hop, R&B. Egész nap megállás nélkül.
1: Ladies and gentlemen,
0: ez a 96.4 Bass FM. Bass FM.

0: DJ Ghost. Ez a 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik.

96.4 BSFM. Rap, hip-hop, R&B.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz.